Lépés Rádió. A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: senki sem.
1: A múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi. Lépés Rádió. Egy lépéssel

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

pult. És a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közele.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

döntéssel közelebb hozzád.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

ever do. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

ízléssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén írtják a szúnyogokat. Újra elérhető a teljes nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyogérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A következő hetekben további fejlesztéseket terveznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. A Tisza párt minden parlamenti képviselője benyújtotta vagyonnyilatkozatát, jelentette be Bújdosó Andrea, a frakcióvezető Budapesten sajtótájékoztatón. Azt is hozzátette, várhatóan utolsó alkalommal tették meg ezt ilyen formában, szigorítják ugyanis a vagyonnyilatkozati rendszert, mert ezzel is szeretnék segíteni az átláthatóságot, közölte. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek. A nemzet különböző erői közötti megbékélés szorgalmazta 14. Leó pápa Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránt megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Ma már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafele záporok, szivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, a csúcshőmérséklet pedig 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet majd.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

döntéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívják fel a figyelmet. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz. Ma délutánig általában sok napsütés válható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitásra Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb. Már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Suli a Strandon akcióhoz, amelyben június 8 és 19 között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából, közölte a szervezet az MT-vel. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A következő hetekben további fejlesztéseket terveznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket. Modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Ennek ellenére mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta egy horvát napilap. A lap szerint a katonák illetményét, mintegy 40%-kal a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Virtuális látogatást kínál Silvio Berlusconi volt miniszterelnök eladásra bocsájtott szardíniai villájában egy amerikai internetes portál, közölte az olasz sajtó hétfőn, amely az ingatlanról készült felvételeket is nyilvánosságra hozta. Az ingatlan értékesítésre szakosodott amerikai portálon körbejárható a villa és az azt övező park is. Ma az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széldökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépés.

Kevés rádió. Lépés rádió.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívják fel a figyelmet. Idén 30 fürdő csatlakozott a Sulia Strandon programhoz. Ma délutánig általában sok napsütés válható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb. Már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Idén országosan 30 fürdő és strand csatlakozott a Magyar Fürdőszövetség által indított Sulia Strandon akcióhoz, amelyben június 8 és 19 között élményszerű tanulással, játékos programokkal várják az iskolai osztályokat. Az akcióban az osztályok részére különböző mértékű kedvezményeket biztosítanak a diákbelépők árából, közölte a szervezet az MT-vel. A program célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A következő hetekben további fejlesztéseket terveznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plus webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. A horvát kormány az elmúlt években több intézkedéssel is próbálta vonzóbbá tenni a katonai pályát. Emelték a béreket, bővítették az előmeneteli és képzési lehetőségeket. Modern fegyverzet beszerzését indították el, valamint lazítottak egyes felvételi feltételeken. Ennek ellenére mégis egyre több hivatásos katona hagyja el a hadsereget, írta egy horvát napilap. A lap szerint a katonák illetményét, mintegy 40%-kal a hivatásos állomány egészének bérét átlagosan 30%-kal emelték. Virtuális látogatást kínál Silvio Berlusconi volt miniszterelnök eladásra bocsájtott szardíniai villájában egy amerikai internetes portál, közölte az olasz sajtó hétfőn, amely az ingatlanról készült felvételeket is nyilvánosságra hozta. Az ingatlan értékesítésre szakosodott amerikai portálon körbejárható a villa és az azt övező park is. Ma az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Június 20-án indul a nyári főszezon a Balatonnál. A magyarok kevesebb, mint fele tervez többnapos nyaralást idén. Ma délutánig általában sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Helyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A magyarok 46%-a tervez többnapos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis reprezentatív kutatása. A magyarok jelentős többsége legfeljebb egyhetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestő versenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnál változik a pécsi Székesegyház, a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestő versenyen. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta. Horvátország több alapvető élelmiszerből is továbbra is behozatalra szorul, miközben gabonából és olajnövényekből jelentős többletet termel, írta elemzésében egy horvát napilap. Az újság elemzésében azt írta, a horvát mezőgazdaság egyik legnagyobb ellentmondása, hogy az ország olcsó nyersanyagot exportál, majd drágán feldolgozott termékeket vásárol külföldről. Medvetámadásban meghalt egy 34 éves erdélyi férfi Küküllőprot falu bejáratánál. A Szebben megyei katasztrófavédelmi felügyelőséghez a 112-es segélyhívón érkezett riasztás arról, hogy egy férfi súlyosan megsérült. A helyszínre érkezett rohammentősök azonban már csak a férfi halálát tudták megállapítani, akinek testén medvetámadás nyomai látszottak. Ma az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széldökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.
9: I like to move it, move it. I like

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Hol volt, hol nem volt, heted hét országon túl, az Óperencián innen, volt egyszer egy...

Ladies and gentlemen, van óriási sok szerencsém bejelenteni a Kokus Club ma esti sztár vendégeit. Fogadjuk nagy szeretettel, egy nagy puszival, Magyarország legkedveltebb rap bandája, a színpadon az Animal

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.
1: Lépés Rádió, a Ritmus Rádió.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Frissen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
3: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend. A héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén folytatódik a szúnyogírtás. Ma már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitásra Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb. Már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyogérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. A nemzet különböző erői közötti megbékélés szorgalmazta 14. Leó pápa Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránt megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést fogalmazott az egyházban. Ma már fátyolfelhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafele záporok, szivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, a csúcshőmérséklet pedig 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok, hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
6: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
5: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
6: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
5: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
6: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
5: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
7: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
2: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
10: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
10: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj!

Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt, a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: társadalmi célú hirdetés következik.
1: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
2: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Reklám következik.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
4: Dexablock.
5: Fájdalom csillapító.
4: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
6: Dexablock. Fájdalom csillapító.
4: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
7: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
8: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
9: Ne csak fotózd, tedd ki, örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
3: Reklámot hallottak.
10: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: Nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén írtják a szúnyogokat. Újra elérhető a teljes nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyogérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A következő hetekben további fejlesztéseket terveznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plusz webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. A Tisza párt minden parlamenti képviselője benyújtotta vagyonnyilatkozatát, jelentette be Bújdosó Andrea, frakcióvezető Budapesten sajtótájékoztatón. Azt is hozzátette, várhatóan utolsó alkalommal tették meg ezt ilyen formában. Szigorítják ugyanis a vagyonnyilatkozati rendszert, mert ezzel is szeretnék segíteni az átláthatóságot, közölte. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek. A nemzet különböző erői közötti megbékélés szorgalmazta 14. Leó pápa Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránt megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Ma az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széldökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Babilon.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Héten Szabolcsban, a Tiszatónál és a Dráva mentén írtják a szúnyogokat. Újra elérhető a teljes nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó. Ma fátyol felhők szűrik a napsütést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A következő hetekben további fejlesztéseket terveznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plusz webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. A Tisza párt minden parlamenti képviselője benyújtotta vagyonnyilatkozatát, jelentette be Bujdosó Andrea frakcióvezető Budapesten sajtótájékoztatón. Azt is hozzátette, várhatóan utolsó alkalommal tették meg ezt ilyen formában, szigorítják ugyanis a vagyonnyilatkozati rendszert, mert ezzel is szeretnék segíteni az átláthatóságot, közölte. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek. A nemzet különböző erői közötti megbékélés szorgalmazta 14. Leó pápa Madridban, a királyi palotában elmondott beszédében, ahol a közjogi méltóságokkal, a politikai, egyházi és civil társadalom képviselőivel, valamint a diplomáciai testület tagjaival találkozott. Azért jövök közétek, hogy megerősítsem, bátorítsam és inspiráljam a hívők evangélium iránt megújult hűségét, valamint a nemzet különböző erői közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, fogalmazott az egyházfő. Ma az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széldökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy

0: Yeah, you should take it off.
1: A múlt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
2: A megelőzés jelentőségét emelte ki a NIVIK az Élelmiszerbiztonsági Világnapon. Megkezdődött a vizsgálat a kollégiumból kizuhant fiú ügyében. Ma már fátya a felhők, szűrik a napsütést. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal vasárnap. A hivatal arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentse. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Megkezdődött a vizsgálat a kollégiumból kizuhant fiú ügyében. Az épület 5. emeletéről nem sokkal vasárnap éjfél után kizuhant egy diák, akit kórházban ápolnak, közölte a székesfehérvári tankerületi központ igazgatója. Török Szabolcs tudatta, hogy a történtek pontos körülményeinek tisztázása folyamatban van, ám a tankerület számára jelenleg az érintett diák egészségi állapota, valamint a kollégiumi közösség támogatása a legfontosabb, fűzte hozzá. A diákok azonnali pszichológusi támogatást kapnak. Újabb 30 nappal meghosszabbították a parajdi sóbánya vízzel való elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-éig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a sóbánya és a sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Koronpatak sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek. Virtuális látogatást kínál Silvio Berlusconi volt miniszterelnök eladásra bocsájtott szardíniai villájában egy amerikai internetes portál, közölte az olasz sajtó hétfőn, amely az ingatlanról készült felvételeket is nyilvánosságra hozta. Az ingatlan értékesítésre szakosodott amerikai portálon körbejárható a villa és az azt övező park is. Horvátország több alapvető élelmiszerből is továbbra is behozatalra szorul, miközben gabonából és olajnövényekből jelentős többletet termel, írta elemzésében egy horvát napilap. Az újság elemzésében azt írta, a horvát mezőgazdaság egyik legnagyobb ellentmondása, hogy az ország olcsó nyersanyagot exportál, majd drágán feldolgozott termékeket vásárol külföldről. Ma az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutánig elvétve majd elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben elszórtan lehet záporzivatar. Több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik a szél, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések. A hőmérséklet délután 28 és 33 fok között valószínű.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot. Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
5: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
4: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
5: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
4: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
5: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
4: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
0: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
7: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most így!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
1: Ja, köszi!
2: Ne feledd! Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Június 20-án indul a nyári főszezon a Balatonnál. A magyarok kevesebb, mint fele tervez többnapos nyaralást idén. Ma délutánig általában sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Helyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A magyarok 46%-a tervez többnapos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis reprezentatív kutatása. A magyarok jelentős többsége legfeljebb egyhetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestőversenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnál változik a pécsi Székesegyház, a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestőversenyen. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta. Horvátország több alapvető élelmiszerből is továbbra is behozatalra szorul, miközben gabonából és olajnövényekből jelentős többletet termel, írta elemzésében egy horvát napilap. Az újság elemzésében azt írta, a horvát mezőgazdaság egyik legnagyobb ellentmondása, hogy az ország olcsó nyersanyagot exportál, majd drágább feldolgozott termékeket vásárol külföldről. Medvetámadásban meghalt egy 34 éves erdélyi férfi Küküllőprot falu bejáratánál. A Szebben megyei katasztrófavédelmi felügyelőséghez a 112-es segélyhívón érkezett riasztás arról, hogy egy férfi súlyosan megsérült. A helyszínre érkezett rohammentősök azonban már csak a férfi halálát tudták megállapítani, akinek testén medvetámadás nyomai látszottak. Ma már fátyol felhők szűrhetik a napsütést, illetve délutántól nyugaton, északnyugaton, valamint északon erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, arrafele záporok, szivatarok is kialakulhatnak. Többfelé élénk lesz a déli délnyugati szél, a csúcshőmérséklet pedig 28 és 33 fok között alakul, ettől 1-2 fokkal hűvösebb északnyugaton lehet majd.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és

0: Kellemesen szép délutánt kívánunk minden Lépés Rádió hallgatónak ismét. Délután van, 2 óra elmúlt, és mivel hogy kedv van, így Lépés délutánnal jövünk. Én Robi vagyok, itt van velem Karina és Sanyi, és sziasztok!
1: Sziasztok! Amíg Robi kitalálja, hogy mit szeretne mondani, addig egy pótlást szeretnék óvással benyújtani, hogy tegnap nem hangzott el a névnap köszöntő, igazából Medárd névnapja volt, ami a népi hiedelem szerint a tegnapi napon, ha esik az eső, akkor 40 napig esős időre számíthatunk, de mivel tegnap nem esett az eső, így csak szorványos záporok és zivatarok tarkítják égboltunkat 2026-os évünkben.
0: A legfrissebb időjárás jelentés Karinától.
2: Oh, köszönjük szépen, sziasztok, én is köszöntök mindenkit, hát ez igazán frappáns volt, kedves Karina.
1: Néha
2: jobb, mint amit a Rákóczitól, amikor megkérdezik, hogy na, és akkor időjárás, napos, kösz. Hát na, de természetesen tiszteljük betétársainkat.
1: Nem, hát meleg van most is, mikor szerdától ill egy kis lehűlés záporral.
2: Igen, most valami hidegfront jön, ami hát nyilván annyit jelent, hogy igen, egy kicsit esősebb.
1: 5 fokkal lesz hűvösebb, meg 7-tel, de az nem is baj különben.
0: Pénteken 23 fok lesz már, csak szólok. Holnap még 30, és csütörtöktől, legalábbis Debrecenben csütörtöktől kezd visszajönni, még csütörtökön is 28 fok lesz, de már eső. Pénteken már csak 23, és egészen jövő hét keddig esni fog. Szitálása, kisebb-nagyobb megszakítása.
2: Wow.
0: Na, ennyit az időjárásról. Elérhetőségeink változatlanok, www.lépésradio.hu, kívánságdoboz, hallgatói messenger csoport, de ott vagyunk a Facebookon is, facebook.com/lépésradio, illetve a többi közösségi platformon is elérhetek minket, lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok a csatornáinkra, például a YouTube csatornánkra is, és számos mobilapparáton is tudtok minket hallgatni, például a MyOnline Rádió által, és ezen felül pedig írhatok nekünk a nap 24 órájában e-mailt, panaszt, észrevételt, javaslatot, ötletet, bármit, amit szeretnétek.
2: Az info@lépésradio.hu e-mail címre.
1: Mit szeretnél mondani? Hogy levegőt vettem a Robi helyett.
0: Ja, azt hittem akartál valamit mondani. Na és hogyha már Karina hiányolta tegnap a névnaposokat, most nem maradjanak ki, ma a Félixeket köszönhetjük, latin eredetű név jelentése boldog. Hát minden Félix nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ezen napon születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordult ünnepel a mai napon, sok boldogságot kívánunk a teljes táv nevében. Félixet nem ismerek személy szerint, de
2: a személyesen én sem.
0: De macska minden név. Félixnek.
1: Nekem macska név van, Félix, de embernév nincs.
0: Nem nyávók. Mai műsorban...
2: De mondja, egy ember név, amit macskák is kaphatnak itt.
1: Kösz, Sanyi.
0: Sőt, kutyák is, Félix nevű kutya is van.
2: Félix nevű kutya? Biztos. Aha.
0: No, miután ezt is kibeszéltük, mindenkinek sok boldogságot kívánunk. Mindjárt indítjuk műsorunkat egy jó zenével, de előtte még azt elmondom, hogy mai műsorunkban hozunk érdekes gondolatokat, kis rövid híreket, amikről témaként fogunk beszélgetni Karinával és Sanyival, úgyhogy én amondó vagyok, hogy ne kapcsoljatok sehová, tartsatok velünk. Lesznek olyan témák, amiben mondjuk én nem leszek kompetens, de Karina annál inkább, vagy fordítva lehet valamiben, meg Sanyi lesz igazán kompetens. Úgyhogy tartsatok velünk, jó szórakozást kívánok az elkövetkezendő szükszel 20 perchez.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
0: Ez még mindig a Lépés délután.
2: Egy lépéssel közebb hozzád Lépés Rádió, és mai műsorunk első érdekessége, röviden, tömören, hogy a meteorológiai világszervezet szerint nagy eséllyel újra kialakul az El Niño időjárási jelenség, ami világszerte szélsőséges időjárási helyzeteket okozhat. Egyes térségekben több csapadékra, máshol súlyos aszályokra számolnak a szakemberek. Peru parkvidékén és Limában gyakran fordulhatnak elő heves esőzések, még Ausztrália belső területén és Adelaide területein fokozódhat az asszály ebből kifolyólag. Szerintetek az emberek ma komolyabban veszik a környezetvédelmet, mint mondjuk 10-20 évvel ezelőtt?
3: Szerintem komolyabban veszik, mert nagyon sok megújuló energiát használnak, például ott van a napenergia, ezeket az államok is támogatják, mivel vannak napenergiás pályázatok. A külföldi szeles országokban szélmalmokat telepítenek, tehát a szélenergiákat használják, úgyhogy biztos, hogy nagyon sok minden a lakások fűtése nem szénnel, fával, vegyes tüzeléssel megy már, hanem mondjuk központi fűtéssel, de szerintem mi nagyon aprók vagyunk ehhez, tehát a nagy gyáraknak, kitermelőüzemeknek és olyan világmegrengető cégeknek kellene ezeket visszafogni, mert ők bocsájtják ki szerintem a legtöbb mérget.
2: Az tény, viszont mi is hozzájárulunk az autókkal, a különféle járművekkel, a szemeteléssel. Tehát, hogy sokan például cigarettacsiket eldobálják, amikor ezt most már talán egy picit tudatosabban gyűjtik az emberek. Tehát régen simán kidobták, mondjuk akár a sofőrök az autóablakon az elszívott cigarettát. Most is lehet, hogy előfordul sajnos ilyen, de azért egyre kevesebb. És ennek is megvan sajnos nagyon a veszélye, mert tűzveszélyes, tehát akár akaratlanul okozhatunk egy erdőtüzet is, úgyhogy egyébként nem akarjuk, és mi csak később tudunk róla, mert simán elhaladunk mellette, miközben ezt okozzuk. Egyrészt, másrészt...
4: Pláne gépjárművel.
2: Pláne gépjárművel, igen. Aztán például talán kevesebb dohányzó ember van az utcán. Tehát jobban odafigyelni, találkozok mai napig dohányzó emberekkel, de például én azt látom, most is vannak, sajnos, tehát mindig is voltak, és szerintem mindig is lesznek, viszont minthogyha egy picit jobban figyelnének általánosságban az emberek. Mint hogyha egy kicsit...
3: Előfordulhat, mert nagyon sok ez az EBCDGHI cigaretta, amit most nem mondok ki, de van egy csomó alternatíva inkább.
2: De most nem csak a cigaretta, a szemeteléssel
3: gondolom. A szemeteléssel az van, hogy az a baj, hogy ez egy kulturális sok. Ha én a gyerekemnek azt mondom kiskorában, hogy tündérke, lejtetted ezt a kifit a babak véletlenül, vagy ezt szemét kiesett a kezedből, vegyük fel és dobjuk ki a szemétbe. Ha minden szülő így tenne, itt gyönyörű szép tisztaság, rend, fegyelem. De amíg pici kis alkeszek által eldobott üveget, amit sose fogok megérteni, minek dobja a bokorba? Ott a kuka. Nem. Kiesik a kezéből és ott van.
2: Meg hát az összetört
3: csörös felelősség.
2: Üveg. Meg boros üveg. Összetört
3: az nem. A boros üveggel az van, hogy nagyon, ez a visszaváltás, ez egy nagyon jó ötlet volt. Gyerekkoromban ebből volt zseppénzünk, most is nagyon sok műanyag van. Én mondjuk ennyi műanyagot nem gyártanék, mert nagyon sok szennyeződés, de így, hogy visszaváltható, így több milliárd darabot vittünk vissza, és ebből tudod, mi a jó? Fölelhatod.
2: Jó, tény, hogy ez is fejlődött már.
3: Igen, tehát fejlődik.
2: De hogyha véletlenül egy kocsma mellett elmész, és össze van törve az üveg, előfordul, az is nagyon csúnya is szemetelés, ráadásul kivághatja az ember, a gyerek, a kutya, a bárki lábát, úgy, hogyha nem figyel oda, vagy nem veszi észre időben. Tehát azért balesetveszélyesek az ilyen.
3: Persze, persze, de ez ritkább most már. Tehát azért ilyen utcai randalírozások nem, tehát a köztisztasági hivatalok azért sokkal jobban takarítanak, az önkormányzatok odafigyelnek, hogy rend legyen, hogy takarítás
2: legyen. Nem olyan régen,
3: legyen.
2: Karina, én ennek az ellenkezőjét is láttam. Igen? Debrecenben az egyik utcában szemetes nap volt, kihordták az emberek a szemeteket hajnalban, és később vitte el a kukás autó a szemetet, és hajléktalanok az összeset felborogatták, és ezt onnan tudom, mert pont tesómmal kocsival mentük, és mondja, hogy azt mondja, úristen, az összes kuka fel van borítva, az összes szemét ki van borulva, hogy biztos, hogy hajléktalanok végigborogatták
1: az egészet. Nem tudnak jó technikával kulturáltan guberálni, ugye, hanem borítanak ki mindent, hogy találnak-e valamit.
3: Hát, de aranyat nem találnak, tehát inkább
1: annyi,
3: a lomtalanításra.
1: Annyi, mint a kutyák borogatnák föl.
3: Igen, tehát lomtalanításra specializálódnának inkább, mert a kukába, hát nem tudom, milyen kincs van, de...
2: Amikor még nem volt betiltva, hogy nem... tehát, hogy csak úgy ne dob ki az 50 forintos flakon, sokan arra mentek rá, hogy kikukázták a kukából is, és elvitték.
3: Hát, de azt a szelektívbe dobod. Mondjuk egy szelektívet felborítani, és igen.
2: Nem mindenhol van jó, szelektív.
1: Jó, hát amikor mindegy, bármelyik.
3: Jó, de hát most már visszaváltós, úgyhogy nincs a kukába.
2: Igen, de
3: lakon, nem
2: ahol volt szelektív, tehát például nem sincs szelektív. Tehát nem mindenki használ szelektív kukát, mai napig sem.
3: Pedig ingyenes.
1: Nem. Nálunk is még azok a ezékbe raktuk a zsákokban.
3: Pedig ingyenes a szelektív kuka.
1: Igen, azt is ugyanúgy adták volna, de én akkor szempontból úgy voltam, hogy inkább belegyűjtöm a zsákba, mert aztán jó, akkor most meg kell nézni, hogy akkor most mi van, vagy akkor tudjuk, hogy oda tettük, és nem mozdította el senki,
3: én,
1: hogy akkor
3: én tudod, melyik, hogy mit csináltam? Én tudod, mit csináltam? Nagyon, engem? Nagyon jó ötletet találtam ki. A szelektív kuka műanyagjára raktam egy gyorskötözőt, a papírjára meg két gyorskötözőt a fogójára. A mai napig rajta van, végighúzom a kezem a tetején, egy gyorskötöző, hopp, ez a műanyag. Két gyorskötöző, hopp, ez a papír. Aztán viheti oda a kukát, hova akarja.
1: Kommunális.
3: És így meg tudom különböztetni.
2: Aha. Ez így tök jó dolog, de amikor ellopták Karina előtte az üvegeket...
3: Ja, de várjál, az a lépcsőházamból volt, a lépcsőházamból besúrant valaki, és kettő dal a teli propiléne szatyorni, 50 froncsics, mindent is, és megyek, hogy visszakrom vinni, és halló, hol a szatyor? Egy is sincs ott. Valaki följött, és ellopta. Hát költse gyógyszerre, egészségére.
2: Na, ennyit a környezetvédelemről, meg a természetről, meg az El Niño-ról. Zenélünk picit, aztán jövünk vissza.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és megyünk tovább egy újabb érdekességgel. Képzeljétek el, hogy ha már beszéltünk itt a környezetvédelemről, június 5-én világszerte környezetvédelmi programokat szerveztek. Faültetések, közösségi takarítások és ismeretterjesztő rendezvények hívták fel a figyelmet a fenntarthatóságra. Párizsban több ezer önkéntes vett részt parkok és folyóparti területek megtisztítására, míg Tokióban több száz iskolások százai ültettek fákat a városi zöld területeken. Mi az az apró szokás nektek, amivel véditek a környezetet? Van-e ilyen?
2: Hát nem szemetelek, nálam az a fontos, hogy nincs szemetelés, takarítom a saját környezetemet, és ha véletlenül karácsonyra, ez most az előző számban a karácsonyi szó megjelent, és a hátamon borsózott, és eszembe jutott, hogy jó, Jézusom, na mindegy. Karácsonyfát vettünk, akkor olyat vettünk, ami földlabdás, és elültettük. Tehát, hogy visszaadtuk a természetbe igazából ezek a természetvédelem.
1: Hát igen, mondjuk én belegondoltam, hogy én mit adok. Hát talán inkább a tisztaságra igyekszek odafigyelni. Tehát a környezetem tisztaságára.
3: De... Hát igen, meg hogy nem maradt semmi szanaszét szemét, minden a helyére kerül, de ha nem muszáj, akkor nem szerzel be fölösleges műanyagot.
2: Hogy nem vásárolunk fölöslegesen, például abban is hozzájárulunk a környezetszennyezéshez, hogy ne legyen. Tehát csak akkor veszünk valamit, amikor elromlik, nem akkor, mikor úristen, ki jött a legjobb hűtő, na 3 millió 2-ért, akkor veszünk egy új hűtőt, a régit meg kidobjuk, mert ez dizájnosabb. Tehát ezzel is például ruhát, cipőt is csak akkor veszünk, ha tényleg tönkrement, vagy ha van ruha, cipő, nem kidobjuk, hanem fölrakjuk a Vintage-re is. Pár száz forintért, pár ezerért továbbadjuk, tehát így is tudjuk igazából védeni a környezetünket.
1: Vagy viszont, ha már
3: minden,
1: környezet...
3: Minden hamarabb tönkre.
1: De már ha környezetvédelemről van szó, akkor beszéltünk arról is, hogy mondjuk többet megyünk gyalog, vagy biciklivel, és nem használjuk annyit az autót.
2: Sanyi, irány a tandem bicikli! Már csak egy látót kell, kerítsük, és csúcs!
1: De a sétához nem kell látó, van fehér.
2: Ahhoz nem, például bicikli.
3: Hát a sétálsz,
2: hát sokat sétálunk, meg sokat sétálunk.
1: Azzal is, de ezzel is véded. Az, hogy neked segítség kell az autózáshoz, de ott a tömegközlekedés.
2: Igen.
1: De ott a tömegközlekedés is, a busz.
2: Az, én sokkal jobban szeretem, igen.
1: Na, de azok is szennyezik a környezetet, és képzeljétek el.
2: Hát a villamos mi most kipöfögi?
3: A villamos meg a
2: kettő, vagy
3: miért mindig a metró meg a troli az nem.
2: Az nem, villamos, metró, troli nem, meg a busz talán.
1: De az is szennyezi a környezetet,
3: elmondom. De már ugye az elektromos busz.
1: Mert alapvetően valóban nem szennyezik, viszont az elromlott, elrozsdásodott alkatrészek környezetszennyező hatásúak az elektromos.
2: Oké, de hát a villamosaink 70-80 évesek, a MÁV 120 éves mozdonyok, most túlzok.
1: Jó,
2: a
1: tényleg nem is. Túlzom, mert 50 éves, de jó.
2: Tudom, de azért túlzok, hogy duplát mondok, tehát azért, na, tehát nincsenek
1: na, viszont
2: új.
1: Amire ki akarok lyukadni, hogyha hagynátok, na. Hogy Kínában, Kínában rendezték meg a világ egyik legnagyobb közlekedési konferenciáját, ahol az idei fő témája, tehát az idei évnek, ennek a konferenciának, az AI és közlekedés volt. A szakemberek azt vizsgálják, hogyan segítheti a mesterséges intelligencia a biztonságosabb és hatékonyabb közlekedést. Szentsenben már tesztelnek olyan intelligens forgalomirányító rendszereket, amelyek valós időben ellenzik a közlekedési adatokat és csökkentik a torlódásokat. Na most ti felszállnátok egy teljesen önvezető buszra? Én igen.
2: A buszra igen, ha nem egyedül utaznék.
1: Miért, ha belegondoltok, Pesten a 4-es metró, ugye? Én úgy tudom, az önvezető.
2: Uh-huh. Igen.
1: Egyszer utaztam rajta, és nem történt semmi baj.
3: Az mászok itt, a társa sincs sofőr rajta, az mindig úgy megy már.
2: Az úgy sofőr nélkül megy, igen.
1: Én is úgy tudom, a 4-es metró az teljesen sofőr nélküli már.
3: Ja, és akkor mindent érzékel, meg hát amúgy is ugye...
1: Távolról vezérlik, tehát van egy központi vezérlés, ahol figyelik a metrókat, hogyha valami van, akkor emberi kéz közre tud, tehát közbe tud lépni, hogy bármi. De alapvetően önvezető, tehát alapvetően magától, meg nem sofőr vezeti.
3: Király.
2: Hát figyelj, a lámpák vált, tehát hogy váltanak a lámpák például, milyen a forgalom, torlódik, nem torlódik, lámpaváltások, tehát az biztos, hogy ilyen forgalmi mesterséges intelligencia irányítaná ezeket a forgalmakat, és még jobban rálátna, be lenne minden kamerázva, tehát biztos, hogy az nagyon sokat segít, tudna segíteni ebben, tehát vagy a gyorshajtások mérésében például, sokkal kevesebb baleset lenne. Tehát biztos, hogy ez az AI, hogy beleavatkozik ebbe, ez pozitív lehetne.
1: Ezzel egyetértek, amúgy azt akartam mondani, hogy a ilyen kötött pályás szállításnál mi sokkal jobban el tudom képzelni ezt az önvezetést, ahogy például metrónál. Mert ugye megvan a menetrend, hogy mit tudom én, 10 percenként indítanak egy metrót, és akkor figyelik, amikor elindul az első, utána a másik, stb. Folyamatosan követik, és ilyen szempontból sokkal kontrollálhatóbb egy kötött pályás, úgymond önvezető rendszer, amit emberek kontrollálnak, mint mondjuk egy nem kötött pályás.
2: Ebben igazad van, de mondjuk én ezt csak a metrónál tudnám elképzelni, mivel a hív, a villamos és a trolinál más zavaró tényezők is lehetnek, és azt nem biztos, hogy olyan hamar le tudja korrigálni, mint egy villamosvezető vagy egy trolivezető. Tehát azért az emberi reakció szerintem még mindig jobb, mint egy mesterség.
1: Még mindig jobb, szerintem. Én is azt gondolom.
3: Az is fejlődik, szerintem el tudja lassan élni, lehet.
1: Lassan fejlődik.
3: A reakcióidőt, de...
1: Igen. Lassan fejlődik odáig a technika, hogy el tudja érni, de még én is azt gondolom, hogy azért egy embert nem tud 100%-ban helyettesíteni, de mondjuk a sofőrvezetést, vagy a kontrollálást tudja te segíteni, akár a mesterséges intelligencia.
2: Ezzel viszont... segíteni biztos tudja, de helyettesíteni reméljük, hogy nem.
1: Hát bízunk benne, még nem. De hosszú még távon nem. Én beülnék egy ilyen önvezető autóba, és elmennék A pontból B pontba. Simán.
2: Hát jó.
3: Mondjuk azt például tudjuk, hogy a metró az kb. Milyen sebességgel halad. Megállótól.
2: Utána nézünk, Sanyi.
3: Nagyon gyorsan mondjuk biztos, mert az ember így érzetre azt érzi, hogy így... ugye hát...
2: Igen, soha.
3: Megyünk, nincs lámpa, nincs akadály, nincs semmi. Akkor ugye mégiscsak aztán egyszer csak el kell kezdeni lassítani a megállónál. Meg ugye ott nem is nagyon van az,
1: de
3: hogy
1: azt érzékeli, tehát megálló, le van programozva, meg... Sanyi. Ez le van programozva, előre be van programozva.
3: Igen, csak mondjuk nem tudom, milyen gyorsan suhan amúgy.
2: Utána nézünk, Sanyi, a kedvedért, hogy hogy
3: de ahhoz, hogy meg tudjon állni. Mert ugye nincsenek ott, ugye azért
1: egy
3: nem
1: egy ember
3: olyan...
1: által vezetett metrónak is van egy korlátja, mert tud gyorsan menni, de nagyon gyorsan is meg kell állni, és azért egy ilyen szerelvényt nem könnyű megállítani, de a belegondolt, hogy külföldön vannak már ilyen, például az Egyesült Államokban önvezető taxik meg buszok, és azok is maximum 20-30-40 kilométeres sebessége mennek, pont azért, hogy bármilyen helyzetben lehető leghamarabb tudjon megállni. Tehát, hogy nincs, nem mennek 120-szal önvezető autók, én nem is tudom azt egyen elképzelni, hanem ilyen minimum sebességgel, amivel mondjuk egy városi közlekedésben, egy buszában közlekedik.
2: Hát 50-70 talán, 50-70.
3: Nincs önvezető buszról is hallottam.
1: Nincs, 20-30-szal, hidd el, ezek a városi járatok. Debrecenben figyeltem, van egy alkalmazás, amivel lehet nézni, hogy mennyi, hozzávetőleg, és nem pontos, mennyivel megy az a busz, amin ülsz. és amit én láttam, az maximum ilyen 40 km per óra volt.
3: Á, persze, busz még nem mehet gyorsabban.
1: Tehát nem tudna
3: megállni. Olyan sűrűn vannak a megállók, hogy nem tudom.
1: Meg a másik sűrűn vannak a megállók, igen.
3: Igen. Mondjuk Pesten vannak nagyobb távú megállók, de azért ott
2: vannak,
3: is.
2: De ott nem tudom, mennyivel megy a busz.
3: Nem tudom, ott azért már a 80-as években is érezhető volt, hogy majd szétesett az Ikarusz.
2: Ja, hát mert rossz volt az út.
3: Nem, hát az út is rossz volt, igen.
2: Meg a busz is, mert szétrászult.
3: És a busz is, igen.
1: Viszont jött egy zenei kérés, amit teljesítünk a kívánságdobozba. Kata írt nekünk, hogy szia, kedves Robi, sziasztok, hallgatók, szeretném kérni ezt a dalt, küldeném Karinak és Sanyinak és neked. Üdv, Kata, méghozzá Selena Gomez és Love You Like the Love Song című dalát kérte, választotta, és most ezt le is játsszuk neked, kedves Kata.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Love you, love song, baby. Ez szólt itt a Lépésen, nem éneklek, ígérem, csak ez most így belemászott a fülembe. Na, Selena Gomez dala után pedig megyünk tovább egy újabb gondolattal, egy újabb érdekességgel.
2: Méghozzá Budapest a tudomány városa, erről szól a következő ír. Egészen. Budapest hivatalosan is csatlakozott a tudománybarát városokhoz. Helyesebben a mozgalmához, Budapest tudományvárosok, tudománybarátvárosok mozgalmához. A cél, hogy a tudomány és az ismeret terjesztés még közelebb kerüljön a lakossághoz. Konkrét példa, a fővárosban egyre több tudományos fesztivál, kutatói előadás és interaktív
1: bemutató várja. És
2: interaktív bemutató várja a családokat, például ELTE nyílt programjai. A kérdés következő, melyik tudományos felfedezés nyűgözte le leginkább?
1: Nyűgözött le titeket.
2: Nyűgözött le titeket az elmúlt években.
3: Tudományos felfedezés.
2: Volt egy pár. Ugye most volt ez a Krausz, Gáboros fizikai Nobel-díj, meg voltak itt elismerések, ugye magyar kutatókat illetően.
3: Nem tudom, én minden lenyűgöző, ami új és... Rubik kocka feltalálása. Rubik kockánál tartozik.
2: Hát, ha visszamegyünk odáig, akkor...
3: Igen, tehát odáig, igen. De hát...
1: Én meg nem megyek egészen odáig vissza, nem is olyan régen, talán egy-két évvel ezelőtt, de lehet, hogy tavaly volt, amikor az ELTE, azt hiszem, hogy természettudomány karának kutatói megfigyelték a kutyák viselkedését, hogy például leraktak játékokat, és azt hiszem, hogy pont a labrador fajta kutyáknál figyelték meg azt, hogy ha elmondták nekik, hogy milyen játék van, akkor 10-ből 7-szer azt a játékot hozták oda. Volt egy ilyen kutatás erről, hogy mennyire értik a beszédet, vagy mennyire nem. És ebben megy egy folyamatos vita, és hogyha ez így igaz, akkor ez lenyűgöző, hogy ennyire értik. De mivel nekem is saját kutyám van, és labrador, igaz, ő keverék, de ő is hihetetlenül érti, hogyha ha bármit kérek, vagy mondok, a párom kutyája meg kifejezetten, tehát attól azt kéred, hogy hajcsatot hozzál ide, akkor hajcsatot hoz. Ha azt kéred, hogy telefontöltőt, akkor tudja, mi a telefontöltő, de hogy honnan, soha nem tanítottuk neki.
2: De hát annyit hallja a környezetében ezeket a szavakat.
3: Nekünk a papucs aportírozása volt jó, mert így el szoktuk hagyni a szobában néha a papucsot, vagy épp eltolja a robot, és míg volt a zsömlelány, akkor mindig, hogy zsömlelány, keresd meg a Zoli papucsát. És komolyan odavitte mind a kettőt,
2: és
3: úgy örült, de bármi, ami leesett, tehát konyharuha leesett, mosogatószivacs, komolyan odavitte mind a kettőt,
2: és
3: úgy örült, de bármi, ami leesett, tehát konyharuha leesett.

0: van a kutyámnak.
1: Papírzsepi fétise.
0: Jó, de neki csak a műsoros papírzsepik kellene. A tiszta nem érdekes. A tisztát azt ide adja.
1: De akkor ez egy felfedezés, hogy a te kutyád fétis.
2: Azt hirdeti, hogy szeretem, ha a pénzsé kicsit taknyos.
1: Szóval a természet és mindenféle űr, az űrkutatásban volt most egy a Kapu Tibor által egy nagyon
2: nagy... Hát mondjuk fel. Igen.
1: Igen, Kapu, tehát azért igen. Az egy nagyon nagy felfedezés, azért. Ha már a természet és természettel kapcsolatban is.
2: Jó, ugye már nem először voltunk ugye az űrben, ugye Farkas Perci révén, de azért azóta ez a következő nagy lépés.
0: Na, viszont, hogyha már csatlakozott Budapest a kultúra városaihoz, akkor most arról számolok be, hogy országszerte számos program hívta fel a figyelmet a kultúrát és biztonságközlekedés fontosságára. A rendezvényeken autósok, kerékpárosok és gyalogosok egyaránt részt vettek. Például Debrecenben és Győrben közlekedésbiztonsági napokat tartottak, ahol a résztvevők szimulátorokon próbálták ki a veszélyhelyzetek kezelését. Titeket mi idegesít legjobban a közlekedésben? Hát engem a rossz minőségű utak elsősorban az nagyon tud idegesíteni.
2: Igen, a rossz utak, a lassú lámpák, vagy a...
0: Sokán. Nem, tudod mi? A bunkó emberek. Vagy sokább. De arról nem a közlekedés.
2: Na,
0: nem sok aranyos emberrel találkozok, de vannak bunkók is. Ezt el kell, hogy ismerjem. Minden területen, a közlekedés területén is.
1: Nekem, ami idegesítő, ez a...
2: Vannak, akik közlekedésileg antikultúrák.
1: Mi közlekedésileg antik?
2: Antikultúráltak.
1: Ja, hogy antikultúráltak. Igen, ez a nem figyelünk oda
2: nem a
1: másikra.
2: Nem a bunkó megfogalmazást alkalmazott, hogy az...
1: Jó, igen, tehát nem figyelünk oda másokra, rohanunk, sietünk, futunk, szaladunk, a zebrán nem engedjük át a gyalogos, mert ő siet, tehát a zebra az a miénk, bocsi, tehát ott nektek elsőbségadás kötelező van, mert a gyalogosnak van elsőbsége, ha átér élve. Tehát azért ezek, amik mondjuk engem idegesítenek, ez a rohanunk, futunk, szaladunk, és nem várunk, hanem megyünk, mert elkésünk. A biciklis társadalommal pedig a bicikli út üzenem nem csak a bicikliseké, hanem az elkoborolt vaksiké és fehér bottal, tehát nem ordítunk rá szegény fehér bottal közlekedő látássérültre, amikor épp átmegy a bicikli úton, mert szegény nem látja ott a bicikli út. Igen. És a segítségnyújtás, tehát nagyon sokan panaszkodnak például, hogy nem nyújtanak segítséget egy elesett embernek, ha biciklivel esik el, ha rollerrel, ha autóval balesetet szenved, tehát tessék segíteni embertársaikon.
0: Én nem mondom vagyok, hogy mert közeledünk a 3 órához, és jönnek a 3 órási hírek, zenéjünk, jön Josh és Betty Néz fel című dalukkal, aztán pedig jövünk vissza a következő órában hasonló érdekességekkel. Írjátok meg, hogyha nektek bármilyen kérdésetek, észrevételetek, javaslatok van, akár e-mailben az info@lépésradio.hu e-mail címre, akár a kívánságdobozba, hogy hallgatói messenger csoportunkba, és például a zenei kérdéseket is teljesítsük, mint ahogy Katának is ezt megtettük, úgyhogy lehet tőlünk zenét is kérni bátran. Hajrá!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Vádat emeltek az integritás hatóság elnökével szemben. Megkezdődött a Tisza virágzása. Szerdán többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritás hatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben. A központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt. Ezt viszont a felesége használta jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel 3 olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephely használati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritás hatóságnak. Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel. A gazdasági és energetikai miniszter ezt hétfő este jelentette be Facebook oldalán. Videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizeden át a versenyszférában dolgozott, Magyarországról indulva nemzetközi vezetői pályát járt be, és 85 országban több 10 000 kereskedelmi egység és több 100 000 munkavállaló munkájáért viselt felelősséget. Ennél is nagyobb feladat számára az, amivel idén tavasszal megbízták, fogalmazott. Újra elérhető a teljesen nyilvános regisztrációhoz nem kötött vonatinfó, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. A következő hetekben további fejlesztéseket terveznek, azon dolgoznak, hogy a valós idejű információk hamarosan a MÁV Plusz webes felületén és az applikációkban is elérhetőek legyenek. Megkezdődött a Tisza virágzása, a jogszabályok értelmében tilos a védett kérészek élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, befogása, elpusztítása, valamint a rajzás szándékos megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak, közölte a Jászlóskun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a Tisza virág védett rovarfaj, a nagyméretű kérész életének jelentős részét akár 3 évet is lárvaként tölt a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik csak a víz felszínére, hogy párosodjon és biztosítsa a faj fennmaradását. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád Lépés Rádió, és akkor a következő érdekesség, amit így hoztunk a hírek után, méghozzá szakmai hírek szerint új Intercity szerelvények, illetve új hévek és villamosok érkezhetnek, valamint több vasúti pálya felújítása is napirendben van. A Budapest, Miskolc és a Budapest Pécs vasútvonalakon hosszabb távon gyorsabb és kényelmesebb utazást várnak az utasok. Ti melyik magyar vasútvonalon utaztok a legszívesebben? Hát mivel, hogy én debreceni vagyok, így a Debrecen-Budapest vonalat használom legtöbbször, nincs ilyen külön kedvencem, meg sose volt. Egyébként szimulátoron, számos vasútvonalon, idézetéve virtuálisan jártam, sőt vezettem szimulátoron vonatot régen, és egyébként én nem tartok különbséget vonal között, inkább a vonalok minősége katasztrófa. De az szinte mindenhol.
2: Én a Kelenföldről Balatonra induló járatokat nagyon szeretem, mert a végállomás, vagy a végcél az mindig Balaton, úgyhogy ha Alsóösre, ha Balatonföldvára, ha Siófokra megyünk, akkor én azt a vonalat nagyon-nagyon szeretem.
1: Közben itt átrendeztem a környezetem egy picit, bocsánat.
2: Ó, nem érdekes lényegtelni, átépítések folynak, Robinál.
1: Nem, már sikerült megoldanom a technikai malőröket.
2: De Sanyi, hova szeretsz utazni?
3: Mondjuk én is a legtöbbet Debrecen és Pest között utaztam, mostanában majd kevesebbet vonatozom, de mentem már Debrecen-Balaton közti távolságot is, úgyhogy átszállás nélkül. Hát jó hosszú volt, de nem kellett átszállni.
1: Úgy én is mentem. Én átszállással is, meg átszállás nélkül is megtettem.
3: Debrecentől Balatonboglárig, de amúgy az azt hiszem egész Fonyódig ment ki az a vonat.
1: Én úgy tudom, hogy Balaton-Szentgyörgy, illetve most már egészen nem egy Keszthelyig talán.
3: Ja, igen, úgy is mentek vonatok, igen. Ugye ezt mindig meg kell várni, már a nyári szezonban indul el, ugye, amikor nem az előszezonban. Hát már ilyenkor június végétől, júliustól már. Már azt hiszem egyszer, amikor júniusban mentünk nyaralni, akkor még nem ment, amikor a június 16-29-i turnusba pontosan emlékszem is rá. Akkor nem, de amikor augusztus 8 és 21 között mentünk, akkor ment.
2: Nyobogott a gőzös.
3: És akkor át kellett menni, ugye, akkor bejártunk minden pályaudvart szinte, mert hogy tudom, legalábbis nyugati déli, de hiszen még valamiért a kelet, nem tudom, mint hogyha akkor az összes pályaudvaron átmentünk volna az átszállásokra.
2: Na, ennyi. Akkor az érdekes utazás volt.
3: Ja.
1: Képzeljétek el, hogyha már felújítás meg építkezés, Londonban az építészet ünnepe zajlik jelenleg, több száz programmal rendezik meg az építészeti fesztivált. Az esemény azt mutatja be, hogyan alakítják a városok a közösségi életet és az emberek mindennapjait. A Canary Park és a King Cross városrészekben különleges épületbejárások és várostervezési bemutatók várják például az érdeklődőket. Ti melyik városban élnétek szívesen a világon? Hát én maradok Debrecenben elsősorban, de hogyha Debrecent nem választhatnám, hogy itt lakom, akkor a világon, nem tudom, Párizsban mondjuk.
2: Eiffel-torony miatt, vagy Eiffel-torony miatt?
1: Nem, nekem Franciaország olyan szimpatikus ország volt mindig, olyan nem tudom. De ugyanígy amúgy az olaszok, a spanyolok is, de valahogy én nem franciákkal is szimpatizálom.
3: Ugye politikailag Trianon miatt vannak azóta is forról a franciákra, de hát a mai franciák aztán abszolút nem tehetnek arról.
1: Hát arról már nem tehetnek a mai franciák, egyrészt másrészt Párizsa elég ilyen, nem tudom, ilyen romantizáló város lehet azért.
3: Nem tudom, hogy valahol ez a Hollandia, Belgium.
2: Csalódnál azért, tehát csalódnál, ha Párizsba mennél, mert nagyon meghígult a lakosság, és koszos, piszkos, tömeg van, tehát már nem azt a Párizst kapnád, amit mondjuk régi könyvekben olvasnád. Biztos, hogy vannak ott is szép helyek, tehát azért a franciáknál is vannak mondjuk szép helyek, amik sokkal szebbek mondjuk, mint Párizs.
1: Meg Párizsban is
2: festői tájak, vidéki kúriák, tehát amik egyszerűen egy Leventula mezőtől egy borászatszal, vannak sokkal szebb helyek.
1: Mondjuk, Dijon például. Szintén engem nem fogott meg sose, ez ilyen nagyon, úgy is mondjam, ilyen nagy táj, vagy ez a szép táj, de lehet azért, mert hogy én hát régen láttam pedig, de valahogy soha nem kötött le az, hogy ilyen tájképek, vagy tájnézegetés, vagy hú, milyen szép innen a kilátás. Hát én elhiszem, de hogy nekem nem ad ettől többet, vagy nem adott sose többet, az biztos. Nem csak azért most nem látok, amikor még láttam sem valahogy.
2: Az a hangulat, hogy ez a madácsi csergés, az a
3: kert.
1: De
3: ahhoz
1: kimegyek a kertbe, és hallgatom a madácsi csergést. Vagy, tehát, hogy mondjam, én nekem ez nem ad akkora feelinget, mint mondjuk lehet neked.
2: Hát most Barcelonában akkor inkább Barcelona, a szűk pici utcáival, ott mondjuk jó a közleg, Barcelona mondjuk az élhető város.
1: Azt akartam mondani, Karina, hogy ez olyan dolog, nem tudom, emlékszel-e rá, még régen voltatok többször már sokszor nálunk, de amikor még kint a homokkertbe laktam, és voltatok nálunk, és azt kérdezted másnap reggel, hogy tudsz aludni a kakaskorékolás, meg a tyúkkotkodálás, meg az ilyenek mellett. Tehát nekem ez nem ad pluszt, és engem nem zavar. Mondjuk lehet,
2: igen, szavar, hát megszoktad.
1: Mert a Párosból jöttél, vagy hogy mondjam, Pestről jöttél, nincsenek ilyen hangok a szomszédba, és nem vagy hozzászokva.
3: Igen. Jó, de mondjuk te is belvárosban laktál azelőtt.
1: Igen, de akkor is, amikor kimentem külsőbb részre, én mondjuk olyan jó alvó vagyok, tehát én bárhol elalszok. Tehát engem nem zavar semmi, és egyébként tök jó arra ébred, amikor hallod itt is a... Én hiába most is belvárosban lakok, de azért nyitva vannak éjszaka az ablakok, csicseregnek a madarak, és jó arra ébredni, hogy madácsi csergés van, galambtúrkékolás van. Az nagyon kellemes és jó érzés.
2: Igen. Akkor egy erdő közepén se lenne rossz lakni, úgyhogy mehetünk a dzsungelbe.
1: Na, de ha már Londonban művészeti kiállítás van, van ingyenes művészeti hétvége is, szintén Londonban. Több mint 120 galéria nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. A nap célja az, hogy a kortárs művészet mindenki számára elérhető legyen. A Soho és Mayfield negyedek galériáiban fiatal brit és nemzetközi alkotók munkáit mutatják be a látogatóknak. Ti mikor jártatok utoljára múzeumban vagy kiállításon?
3: Meg nem mondom, már elég régen.
2: Tavaly voltunk az Egyesülettel, és ott
3: lehet, hogy konkrétan a terrorházában voltam legutóbb.
2: Sanyi, se rossz, igen. Voltunk valami kiállításon egy neves festő, nem fogom tudni megmondani a nevét, de vettünk egy ilyen vászonképet is, de tavaly voltunk kiállításon.
1: Egy téleti voltatok azon, mi nem voltunk. Én nem voltam ott, az biztos.
2: Igen, igen, tavaly.
1: Igen,
2: interaktív is volt, tehát az volt a jobban, hogy nem csak festményeket nézegettünk, amiről mondjuk az információkat megkaptuk, hanem egy interaktív kiállítás volt, tehát így azért nagyon-nagyon élvezhető volt a számunkra is.
1: Na, hát az teljesen jó. Én megmondom őszintén, tényleg a terrorházában voltam utoljára, ami ilyen kiállítás volt. Előtte nem is
3: amúgy
1: tudom.
3: Közeleg a múzeumok világnapja.
1: Meg a múzeumok éjszakája.
3: Konkrétan az én születésnapomon lesz.
1: És a múzeumok éjszakája is akkor van, ugye?
2: Igen.
3: Szatikán. Igen, és az pont szombatra esik, mindig szombatra szokott esni a múzeumi világnak.
1: Nem tudom, én ezzel nem szoktam élni. Tehát nem voltam így múzeumban. Főleg nem
3: éjszaka. Konkrétan, hogy ilyen napokon és hogy pont akkor éppen lettem volna valami a múzeumban.
1: Igen, vagy akkor ingyenes a belépés az összes múzeumba, jó?
3: Amúgy igen.
1: De bárki
3: mehet. Hát nekünk amúgy is vannak kedvezményes belépési lehetőségek, csak hát nekünk nem mindegy, hogy most... Egyszer voltunk egyesülettel is, mármint a...
1: Voltunk több ilyen
3: munkaadó és rádiót működtető egyesülettel, ugye, egy olyanon, ahol egy, fölvettünk egy ilyen audio guide-ot, és akkor szépen elmeséltek.
1: Igen, megálltál, voltunk több ilyenen. Viszont most megyünk zenélünk picit, aztán pedig jövünk vissza hamarosan újabb érdekességekkel.

neked, hidd el, megéri, majd meglátod, csak vegyél meg.

0: még mindig a lépés délután.
1: Bizony, egy lépéssel közelebb volt egy lépés rádió, és megyünk tovább, méghozzá képzeljétek el, rekord hullámzás Mexikóvárosban, teljes témaváltás. A 2026-os labdarúgó világbajnokság előkészületei során Mexikóvárosban több tízezer szurkoló vett részt egy látványos közösségi hullámzásban. A cél az volt, hogy megmutassák a világ egyik legnagyobb sporteseményére készülő város összefogását. Nektek még, vagy ti melyik sporteseményre emlékeztek a legszívesebben?
2: Hát én nagyon sok sporteseményt követek, és hát mindenre szívesen emlékszem, ahol magyar siker volt, de nem tudom, talán Szőúrra, amikor Egérke megcsinálta azt a hatalmas úszást, és akkor volt még ugye Darnyi Tamásunk, nem tudom, Gütler Károlyunk is, meg nagyon nagy dolgok. Hát ugye a foci VB-ket mindig követtük, egy ideig, amíg ott voltunk, csoportból kiestünk, de legalább ott voltunk, ugye 86-ban ez ugye egyszer csak megtört.
1: Apropó 86 ajánlott egy kis filmajánlás, Netflixen van egy úgymond mexikói VB című film, nem néztem meg, hogy most ez dokumentumfilm vagy teljes film, csak a mexikói VB-ről készítették, ami 1986-ban volt, ha jól tudom.
2: El tudom képzelni, hogy dokfilm inkább, de nem tudom, igen, és
1: majd megnézem, Sanyi, és akkor elárom meg. Róla, csak most eszembe jutott.
2: Igen, most ugye, hogy a világbajnokság ugye részint Mexikóban, részint Amerikában, részint meg Kanadában van.
1: Hát ez konkrétan egész ez amerikai földrészen.
2: Ez a VB is, igen. Hát én azokat szeretem, tehát mindenféle eseményre figyeltem, de ugye nekem akkor, meg az akkori közvetítések, az akkori kommentátorok, még ugye a rádiónál is más volt a hangulata.
1: Nekem a sportesemény, amire emlékszek, kettő van. Van fociban a 2016-os EB, amikor bejutottunk a magyar válogatott a 16 közé. Az volt eddig a legsikeresebb EB-nk, amik az új, úgymond 21. században kijutottunk újra, és be is jutottunk a 16 közé, és azt hiszem, hogy Belgium búcsúztatta a magyarokat talán, ha még arra is emlékszek, és talán 4-0-ra kaptunk ki, még talán még arra is emlékszek, de a lényeg az, hogy nekem az maradt meg fociba, illetve Forma 1-be számos futam, ami emlékezetes, de talán a legemlékeztetesebb az mindenki számára, vagy nagyon sok mindenki számára emlékezetes, a 2021-es Abu Dhabi nagydíj, amikor az utolsó körben Max Verstappen megnyert a világbajnoki címet Lewis Hamiltonnal szemben egy előzéssel az utolsó pillanatban, és ez egy olyan VB cím győzelem volt a Forma 1 történetében, ami az utolsó futam utolsó körében dőlt el igazából, úgyhogy még ez, ami ilyen nagyon emlékezetes és hirtelen eszembe jut a sportról. Karina, neked van valami sport, ilyen, ami emlékezetes?
3: Én inkább most a csendet választom. Én nem nagyon vagyok is sport rajongó.
1: Jó, de valami tévében, sportot sosem nézd, és semmilyen sportot. De
2: mondjuk, amikor még láttál, és
3: nincs kedvencem.
2: Mondjuk, hogy a sportcsolya, a szinkronizás, a torna, amik ilyen.
3: Hát, nekem így annyira ne. Én mindent megnéztem, de igazából megnéztem.
1: Bocsi, Karina, nem hagyhatom ki, te a kurtizánok világbajnokságán szerepel.
3: Miért van olyan?
2: Jézus! Ez erős volt. Most se róla.
3: Nem, hát mondom, a teniszből egy kicsit talán az szerettem. A Forma 1-nek az elejét meg a végét, de így nincs olyan, ami így komolyan. A művészi torna, a kékkorcsolya, talán még a bobról.
2: Hát még a rekőc is alai féle nagy.
3: De én a foci, meg annyira nem. Régen
2: néztem. Se volt olyan, hogy mondjuk csak fociba azért nézted, mert bejött jól nézett ki valamelyik statista, nem?
3: Nem.
2: Nővérem például nézett ilyen alapon, nem emlékszem azért, hogy...
3: Ja, nem, hát nekem a focisták máshol jöttek, de úgyhogy...
2: Aha.
3: nem néztem, nem. Én nem szerettem ezeket igazából.
2: Hát, no. És amúgy a családban apukád?
3: Apukám a Forma 1-et nagyon-nagyon szerette, ő azt mindig megnézte. A focit régen szerette, mert az én nagypapám az focizott, és ő a régi, összes régi focistával, ami egy könyvben le van írva, tehát anyukám minden hétvégén találkozott velük, tehát ők focisztak, és a lányom örökölte ezt a focizásra való hajlamot, mert ő nagyon jó labdaérzékem, és ő mai napig is focizik, most már csak amatőr szinten, mert kiöregedett, de ő vagy 12 évig focizott ilyen női csapatban.
2: Hát amúgy még azért.
3: Hát mert nincsen, csak U19 és U20 fölött már nincs, úgyhogy nagyon-nagyon ritkán talán ilyen vendégjátékosként kapuba beáll, de én nem. Tehát ők így a foci, a nagypapa révén, a lányomon, apukám meg a Forma 1, de különösebben nem.
2: És a nagypapa első osztályú?
3: Nem tudom, focizott, de hogy hol beig, tehát én ezt nem tudom, biztos beszélt, nem tudom. Tehát az a lényeg, hogy minden hétvégén fociztak, minden hétvégén összejöttek, de nem ilyen ünnepelt focista volt, szerintem amatőr, de nem tudom, majd megkérdezem.
2: Aha.
3: De ő focizott sokkal, és sportolt, sportember volt, focizott, úgyhogy.
1: Én nem mondom, hogy egy picit zenéljünk, aztán pedig jövünk hozzátok vissza.

0: Ez még mindig a lépés délután.
1: 3-4-4-kor egy lépéssel közelebb hozzád lépés rádió, és biciklire pattanunk most, ugyanis képzeljétek el, hogy kerékpáros forradalom Európában. Kopenhágában már a lakosok többsége kerékpárral jár munkába. Brüsszelben és Bécsben is új bicikliutak épülnek. Ti mit gondoltok alapvetően, mennyi kerékpározás lenne szükséges ahhoz, hogy egészségesebben éljünk?
2: Hát az attól függ, hogy hol laksz, és hol tudsz úgy kerékpározni, hogy nem halsz meg mondjuk tüdőrákban a sok autó kipufogótól.
1: Tehát mondjuk gondolj Budapesten, bele abba, hogyha átállna Magyarország arra, hogy kerékpárral, meg elektromos kerékpárokkal közlekednének az emberek innentől, autókat, motorokat félretennék, csak hosszú távra, tehát ilyen városokat, országokat átívelően használnák, de alapvetően a többség biciklivel, kerékpárral tekerne, akkor napi hány kilométer lenne az a minimum egészséges szerintetek?
3: Hollandiába csinálják, és ugye mi kölcsönözünk.
2: Ja, azt hittem, hogy menjünk el Hollandiába biciklivel.
3: Ja, nem, hát azt egy nap alatt amúgy se járod meg. Mit tudom én, mennyi, attól függ, milyen messze laksz, ha keróval jársz dolgozni, elmégy, hazamégy.
1: De most nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy átlagban mi az a minimum kilométer szerintem.
3: De ha még...
2: Hát szerintem... Vagy... Szerintem egy 20 kilométer.
3: 20, 30, aha, 20, valahol.
2: Igen, 20 körül.
1: Én olyan sokat benni. Nem mondanék, én azt mondom, hogy átlagban max napi 10 kilométer már egészségesebbé tenni az embereket.
2: Ha kinyitod a 10 vissza a munkahelyedről, az úgy jó?
3: Mondjuk, úgy is már 20.
2: Úgy jó, igen, mert akkor csak egyszerre 10-et mész odafele, meg 10-et mész visszafele, mert biciklivel azért
1: messzebb
2: van. De
1: hogyha nem 10 kilométerre laksz a munkahelyettől, bármennyi kilométerre.
2: Hát én nagyon, nagyon messze lakom a munkahelyemtől. Tehát azért 3,5 óra vonattal.
1: Ez csak 2,5 óra.
2: 2,5, bocsánat, elnézést. Tehát az biciklivel egy fél nap lenne. Tehát az
1: ó, hát a mire leérnél, tiszta izom lennél.
2: Azt tuti.
1: Megképzelem Karinát.
2: Bicikli, én szerettem biciklizni. Én nagyon szerettem. Én tandemmel is nagyon szerettem menni, tehát én imádtam, én nagyon-nagyon szerettem a biciklizést. Van egy nagyon jó utazási podcast, a kedvenc közös ismerősünk ajánlotta.
1: Mm. És akkor a...
2: És egy biciklis, azt hiszem, hogy Magyarországról, az Andok hegyei között elindult biciklizni. És ez az utazási podcast leírja, hogy egyszerűen olyan kihívásokkal, olyan emberekkel találkozott, olyan élményeket szerzett, és ez az utazási podcastban, tehát mindent elmesélt arról, milyen nehézségei voltak, milyen gyönyörű szép helyen volt, milyen nomádul élt, milyen embereket ismert meg, és felpattant a biciklire, és szerintem 8 vagy 9 hónapig biciklizett. És egyszerűen fantasztikus helyeken járt. Vagy például olvastam egy könyvet, egy magyar pár, azt hiszem, hogy egy könyv címük talán Fillérekből, vagy nagyon olcsón egy világ körüli út, és ők fekvőbiciklivel tették meg ugyanezt, egy hölgy meg egy úr, még nem volt gyerekük, és elhatároztak, hogy elindulnak biciklivel. És ők is nagyon-nagyon sok kalandot, és nagyon sok tájat és embert ismertek meg. Tehát a biciklizés alapjában egy életforma. Ott azért az időjárást, a szelet, a napot, a tájat, tehát nem az, hogy egy vonaton ülsz, egy repülőn ülsz, tehát sokkal közelebb vagy a természethez. Sokkal több helyre el tudsz menni, sokkal izgalmasabb. Tehát azért ez a biciklizés, ez nagyon-nagyon jó dolog, ilyen helyen. Hát a városban annyira nem, a körúton.
3: Hát igen, tehát mindenképpen olyan területeken, ahol...
1: De mindenképpen egészséges.
2: Igen, hát pont, de nagyon sok bicikliút van Magyarországon, tehát Balatonra is lehet, van a Mozdulj Egyesületnek például egy ilyen tandemes biciklizzük körül a Balatont, tehát az is egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés.
3: Igen, azt minden évben megszokták.
2: Minden évben megteszik, igen, és nagyon jó kezdeményezés az is, tehát a biciklizés az nagyon-nagyon jó és egészséges dolog. Nyáron, télen, ősszel annyira nem, hát, akkor azért autózunk, de amikor jó idő van, nagyon sok biciklis van, ahol én lakom, ott is van bicikliút, kiszélesítették az átjárókat, a biciklivel elférjenek, tehát nagyon-nagyon-nagyon jó.
1: Ennyit a biciklizésről. Váltunk mesterséges intelligencia repülőtereken, Szingapúr, Change repülőterén és Londonban a Heathrow repülőterén intelligens rendszerek segítik az utasok gyorsabb beléptetését és csomagkezelését. Számotokra melyik repülőtér volt a legemlékezetesebb élményetek, már ha repültetek? Én nem repültem, tehát erre én maradok csendbe.
2: Figyelj, én repültem Görögországba, Krétára, Rodoszra, Korfura, Tunéziába, Olaszországba, Prágába, de talán a legszebb repülőtér a prágai volt, mert nekem azt tetszett a legjobban.
1: De miért tetszett?
2: Nagyon egyszerű volt a navigáció, és sokkal gyorsabban eljutottunk, kijutottunk, bejutottunk, már mindig kapunk segítséget, ilyen asszisztenciát. Talán nekem az volt. Az olasz reptér sem volt mondjuk rossz, mert ott a vonattal, tehát a reptér elérhetősége vonattal nagyon-nagyon jó volt. Tehát ott is sem volt rossz. Például az Olaszországban, tehát a közlekedés. Bulgáriában ott azért annyira nem igazán volt jó, oda sem, meg vissza se, de mondom, a prágai az nagyon jó volt, és az olasz. Hát a megközelítés, az elérhetőség, a tisztaság, a nagyjából hasonlóak a reptérek, tehát sok különbséget én nem vettem észre. Zoltán volt egy körúton, Tokió, Szingapúr, Dubaj és Hongkong, de ő azt mondta, tehát a dubai reptéren, tehát elveszel. Tehát ez akkora nagy, gyönyörű, a hongkongi az is, tehát nagyok, tehát egy akkora terminál, egy bevásárlóközpont, szökőkút, tehát ott minden is van. Tehát ott azért szükség van arra, hogy, vagy szükség lenne arra, hogy egy mesterséges intelligencia segítsen, mert hatalmasok.
3: Igen.
2: De ott is volt szerencsére asszisztancia, de hát elkezdett, eltévedtek volna, tehát hatalmasok a repterek. Tehát egy bevásárlóközpont, minden van ott, amit el tudsz képzelni. Játszótér, szökőkút, játszóház, és egyszerűen
3: becsekkolás, meg fárakozás, meg...
2: Itt Pesten egyszerű, egyenek. Bemész, fölrakod a csomagodat, végig megy a futószalagon, bemutatod a telefonon, bemész, kész, mész, eljött, tehát ott csak

0: vállalós.
1: Nem. Biztos, ne, hogy nem.
2: Nem. Nagyon sok mindenre kell átmenni, és nagyon sok teszten, és nagyon szerintem...
1: Gyönyörű, szép lehet, de veszélyes.
2: Nem tudom, meg mondjuk így vakon nem is lenne. Akkor jó, hogy mondjuk mint ilyen, hogy tervezik, hogy jó, majd már ilyen ez egyszerű ember is csak úgy utasként, hogy csak fölmenjen, de hát azért azt kifinanszírozza meg még akkor is, ha majd lehetséges lesz, mert biztos, hogy nem én, ha csak...
1: Nem, mert szépek ezek a bolygók, meg a hold, tehát szépek ezeket hát látni.
2: Onnan látni.
1: Tehát innen szép látni a csillagokat, ha nincs fényszennyeződés, tehát ez is szép, de nem vágynénk szerint, nem vágynák ilyen messzire.
0: Helyesen mondtad, elsőre vágynék.
1: Nem, én azt mondtam, hogy nem vágynék.
0: Igen, de utána nákkal mondtad, ezért elsőre helyesen mondtad.
1: Ez meg gondolom, igen. Na jó, még a falamra graffitibe felfesthetném az összes csillagot, bolygót, az úgy menne, de vagy egy ilyen világítós lámpával, de másképp nem vágynénk.
0: Én a mondó vagyok, hogy mi utazunk egy picit a zene szárnyain, de csak nagyon picit, aztán jövünk elköszönni, hisz 5 perc van 4 óra.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend. A megelőzés jelentőségét emelte ki a NIVIK az Élelmiszerbiztonsági Világnapon. Szerdán többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Helyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizált is megfelelően működjön. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal vasárnap. A hivatal arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentse. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitásra Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei.
1: Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adónk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
3: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Reklám következik.
1: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
5: Dexablock.
6: Fájdalom csillapító.
5: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
7: Dexablock. Fájdalom csillapító.
5: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
8: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
9: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
10: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend. A megelőzés jelentőségét emelte ki a NIVIK az Élelmiszerbiztonsági Világnapon. Szerdán többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába.

0: Helyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A megelőzés jelentőségét emelte ki az Élelmiszerbiztonsági Világnap alkalmából a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal vasárnap. A hivatal arra hívta fel a figyelmet, a rosszul tárolt ebéd, a nem megfelelően átsült hús vagy egy elmulasztott kézmosás is elég lehet ahhoz, hogy az élelmiszer ne táplálékot, hanem veszélyt jelentsen. A hivatal szerint az élelmiszerbiztonság nem csupán hatósági feladat, hanem közös felelősség, amelyhez a fogyasztók is aktívan hozzájárulhatnak. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitásra Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Az Egyesült Államok polgárainak mindegy harmada gondolja változatlanul érvényesnek az úgynevezett amerikai álmot, vagyis azt, hogy kemény munka révén az ember képes előre jutni. Az Egyesült Államok függetlenségének közelgő 250. évfordulója előtt készített nagyszabású felmérés szerint a fiatalabbak kevésbé hisznek az amerikai álomban, és a politikai táborok között is komoly a véleménykülönbség. Míg a republikánus szavazók úgy gondolják, hogy aki az Egyesült Államokban keményen dolgozik, az ma is előre tud lépni, addig a demokraták ezt nem gondolják érvényesnek. A társadalmi élet számos további elemét is érintő, átfogó közvéleménykutatás adatait idén április közepén rögzítették, csaknem 3000 amerikai állampolgár megkérdezésével. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet, az Alföldön még kánikula lesz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, őssejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
8: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
2: És most

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Valami

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá. Miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Hey, what the fuck you think a record by Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes is gonna sound like?

Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Sziasztok, Lucz Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A magyarok kevesebb, mint fele tervez többnapos nyaralást idén. Ismét erősödik a pollen terhelés. Szerdán elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok 46%-a tervez többnapos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis reprezentatív kutatása. A magyarok jelentős többsége legfeljebb egyhetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. Ismét erősödik a pollen terhelés. A párzsit főfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A küldéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Vádat emeltek két mentés irányító, egy betegszállítás felvevő és egy mentés vezető ellen Gálvölgyi János ügyében. Az ügyészség szerint 2023-ban egy nő az édesapja nehéz légzése és egyéb panaszai miatt mentőt hívott egy budapesti címre. A mentés irányító a telefonbeszélgetés végén azt ígérte, küldi a mentőt, ezt nem tette meg. Beszélt ugyan egy beteg felvevő kolléganőjével, de ő sem intézkedett. A mentés irányítót egyikük sem vonta be, bár ő észlelte az esetet a rendszerbeli adatokból, ő sem szólt a mentőknek. Mivel 3/4 óra múlva sem érkezett segítség, a sértett másik lánya ismét felhívta a segélyhívót, ahol egy másik vidéki mentés irányítót kapcsoltak, ő az ügy negyedik vádlottja. A mentőegység küldéséről a vádlottak egyike sem intézkedett, emiatt az életveszélyes állapotban lévő sértett ellátása teljesen elmaradt. Már nem lehet nevezni hetekkel a rajt előtt betelt a 10.500 fős limit a 44. Lidl-Balaton átúszás 5,2 kilométeres főtávjára. A 2,6 kilométeres féltávra és a Jettel-Balaton átúszásra is az utolsó nevezések érkeznek a héten. Ezeknél már 95%-os a telítettség. Tájékoztatta a szervező Budapest Sportiroda kedden az MTI-t, hozzátéve a július 18-ai esemény rövidebb távjaira a maradék szabad helyek várhatóan napokon belül még a héten elfogynak. Szerdán hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet, nyugaton, északnyugaton erősen felhős, borult tájak is lehetnek. Záporok, zivatarok napközben többségében a Dunától keletre és délnyugaton fordulhatnak elő. A maximumok délután 21 és 33 fok között alakulnak, nyugaton visszaesik a hőmérséklet.

0: Mérséklet az Alföldön még kánikula lesz.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriedl.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
1: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádió.

Hölgyek, urak, itt a nyár, itt a vakáció. Egy időutazásra invitálok benneteket a 60-as évekbe. A Summer Holiday műsoromban minden héten egy-egy kiválasztott év nyarának a legnagyobb angol és amerikai slágerét játszom le a 60 perces műsorban. Jó álmodozást és jó szórakozást kíván a műsor szerkesztője, Eszes István. A kiválasztott év 1961. 61 nyarának a legnagyobb dalait játsszuk a mai műsorban.

Vannak az ember életébe szép percek. Ez is egy ilyen. Ne szalassza el, hallgassa máskor is műsorokat.

A mai műsoridőnk sajnos lassan lejár. Folytatjuk a jövő héten egy másik nyár legszebb dalaival. Búcsúzik a műsor szerkesztője, Eszes István.

and the beat goes on. Üdvözlöm, Eszes István vagyok, köszöntöm rockzene történetével foglalkozó műsoromban. A beat valóban folytatódik, itt él velünk több mint fél évszázada. Műsoromban a pop és a rock érdekes pillanatait mutatom be, sok-sok régen hallott dallal. Hölgyek, urak, üdv a műsoromban! Folytatjuk az angol popzene 1965 és 1970 közötti aranykorának a legismertebb együtteseinek és énekeseinek a bemutatását. Ma a következő együttesekről beszélünk: Status Quo, Foundations, Walker Brothers, Spencer Davis Group és végül a Traffic.

Status Quo a nagy túlélők egyike. A Status Quo története 1962-ben kezdődött, amikor Ellen Lancaster és Francis Rossi közösen kezdtek zenélni. 66-ban csatlakozott hozzájuk a többi tag, majd a billentyűs Roy Lynes-szel kiegészülve Spectors néven léptek föl. A Pictures of a Magic Man című szerzeményük hozta meg az első sikert. Ettől kezdve már az új név alatt, mint Status Quo önállóan is tudtak érvényesülni. A lemez fogadtatása alapján felbátorodott zenészek, továbbra is dallamos, rock'n'roll bajló, gitárcentrikus zenét játszottak. A 70-es évektől kezdve lehetett igazán Status Quo őrületről beszélni. Fanatikus rajongóik végigjárták velük egész Európát. A zenekar nem hagyott magának sok pihenést. A turnékat újabb lemezek követték. Egy évet sem hagytak ki album nélkül, és az átlag minden második évben két újabb korongot is kidobtak. Úgy tűnik, a Status Quo a nagy túlélők közé tartozik. A háttérben az Again and Again című számuk szól, ezután következik a Pictures of the Magic Man és az Indo Army.

Foundations egy brit szólegyüttes volt, amely 67 és 70 között működött. Multikulturális csapat volt az igazából, tagjai között volt nyugat-indiai, fehér brit és sri lankai zenész. 1967-es debütáló kislemezik a Baby Now That I Have Found You, az Angliában és Kanadában az első, az USA-ban pedig a 11. helyig jutott, míg az 1968-as kislemezük a Build Me Up Buttercup az Egyesült Királyságban második, az USA-ban pedig a Billboard hotlista harmadik helyére jutott föl. A Foundations egyike volt azon kevés brit előadóknak, akik sikeresen utánozták azt, amit Motown Sound néven ismertünk. Sikerszériájuk egészen 1969-ig tartott. Hallgassuk meg két nagy slágerüket, játsszuk a Foundations, Build Me Up Buttercup és Baby Now That I Have Found You.

Önök Eszes István zenei válogatását hallják. Pár szót a Walker Brothers együttesről. A név alapján azt hinnénk, hogy a Walker fivérek alapítják ezt a csapatot. Nem. A választott név ellenére az alapító tagok nem voltak testvérek. Ők egy amerikai pop együttes a 60-es és a 70-es években tagjai voltak. Noel Scott Angel, végül Scott Walker néven lett ismerté, John Walker, az ő leánykori neve John Joseph Mouse, és Gary Leeds, ő pedig Gary Walker néven vált ismerté. A rendkívül szép, különlegesen mély énekhangot vokált produkáló társaság egy ritka kivétel volt. Ők Amerikából érkeztek Angliában, szembe az Amerikát elárasztó brit inváziós rockerekkel, és ők itt Európában csinálták meg a szerencséjüket. Több listavezető daluk is jelezte, hogy van igény az ő muzsikájukra, a vet könnyedén, és a nap soha nem fog már felsütni, slágerek lettek Amerikába és Kanadába, a top 10-be kerültek be. Ha volt is néhány rakos daluk, de alapvetően a pophoz állt közelebb a stílusuk. A koncertpódiumokon természetesen az énekprodukció volt a fontos. Ez a három énekes az úgynevezett Spector Soundot hozta magával Amerikából, 1965-től 68-ig gyönyörű, vonósokkal dosított melodikus balladáikkal a korszak sikeres előadói voltak. A trió 1968-ban feloszlott, de 70-es évek közepén újra összeálltak, és a No Regrets című számmal egy utolsó top 10-es brit slágert értek el. Négy dalt fogok lejátszani a Walker Brothers-től: Make It Easy on Yourself, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, Land of Thousand Dances, és a késői sláger, a No Regrets.

Spencer Davis Group 63-ban alakult Birminghamben. A Quartet egy klasszikus rhythm and blues formáció volt, erős blues alapokkal. Spencer Davis volt a névadó és a vezér. Ő a gitárt és a szájharmonikát nyúzta. Mellette Peter York verte a böröket. Steve Winwood bátyja, Muff Winwood basszusozott, az együttes lelke és igazi vezéri egyénisége pedig Steve Winwood volt, aki orgonáján és néha szájharmonikáján alkotott sikereket. Az ő rekettes, édes blues hangja adta az együttes valódi arculatát. 1965-ben a Keep on Running már igazi nagy siker volt, és ennek a segítségével indultak a csúcs felé. A blues alapok végigkísérték ezt a lendületes számot. A következő években olyan sikerszámokkal jelentkeztek, mint a Somebody Help Me, és az akkoriban szinte mindenki által jól ismert Gimme Some Lovin'. Sajnos a rhythm and blues együttesek sem örök életűek. Előbb a Winwoodék távoztak a csapatból, és létrehozták a Trafficet. 1967-ben feloszlott a Spencer Davis Group. Spencer Davis nem hagyta annyiba a dolgot, és létrehozta a Spencer Davis Group 2-t, amely ugyan nem volt hosszú életű, de volt egy nagyon fontos magyar vonatkozása is. 1967. júliusában két egymás követő napon 8-10 ezer ember előtt tartottak két sikeres koncertet a kis stadionban. Hallgassuk meg a Spencer Davis Group nagy dalait, Keep on Running, Gimme Some Lovin', When a Man Loves a Woman, és végül I Am a Man.

Nos, milyen a zene? Gondolom, mostanában nem hallott ilyen jó válogatást. Maradjon velem, megyünk tovább.

60-as évek második felében a pszichedélia korszakában jött létre a Traffic együttes. Nagyon sok szép sikert mondhat magának, és két legendás zenész egyéniségének a lenyomatát viseli magán. Steve Winwood már ismert és sikeres gitáros énekes, akkor elhagyja első zenekarát, a Spencer Davis Groupot, hogy Jim Caldival és Dave Mazzonnal létrehozzák a Traffic nevű bandát, melyhez Chris Wood is csatlakozott. 6 hónappal a megalakulások után már ott vannak a toplisták élvonalában, a Paper Sun című kislemezük mindenhol a legjobb 10-ben található. Zenéjük egy kicsit szokatlan, hiszen az erőteljes gitárjáték helyett inkább Winwood billentyűs virtuozitása érvényesül, melyet Wood fuvolajátéka még bizarabbá tesz. Kezdeti szerzeményeiket a pop-rock kategóriába lehetne leginkább besorolni, bár az instrumentális megoldásaik messze túlnyúlnak ezen. Első sikerüket még két toplistás helyezés követte, a Hole in My Shoe és a Here We Go Round the Mulberry Bush. A tagok közötti koncepcionális viták miatt 1974. decemberében szűnt meg az együttes. A három sikeres daluk, Paper Sun, Hole in My Shoe és a Traffic Here We Go Round the Mulberry Bush című dallal búcsúzom mára.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A magyarok kevesebb, mint fele tervez többnapos nyaralást idén. Ismét erősödik a pollen terhelés. Szerdán többfelé megnövekedhet a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A magyarok 46%-a tervez több napos nyaralást idén, 52%-uk 200 ezer forintnál kevesebbet szán erre, állapította meg a Cofidis reprezentatív kutatása. A magyarok jelentős többsége legfeljebb egyhetes útban gondolkodik, akik már eldöntötték, hogy hol üdülnek az idén, kétharmad részben belföldi utat választottak. A felmérés szerint a Balatont a válaszadók 15%-a választaná nyári úti célként. Ismét erősödik a pollen terhelés. A párzsit főfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat, míg a csalánfélék virágpora közepes, a fenyőféléké, az útifűjé, a hársé és a báványfa virágpora alacsony közepes koncentrációban lehet jelen. Az alacsony koncentrációban még jelen van a bodza, a ciprus és a tiszafa félék, valamint a szelíd gesztenye virágpora. A lágyszárú allergének közül a lórom, az ernyős virágzatúak, a gyékény és a kenderfélék pollenje is alacsony szinten lehet jelen. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Hivatali visszaélés, közokirat hamisítás és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt vádat emeltek az integritáshatóság elnökével Bíró Ferenc Pállal szemben a központi nyomozó főügyészség szakemberei a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Az elnök azután, hogy a hatóság autót biztosított számára a sofőrökkel továbbra is fenntartotta egy luxus terepjáró bérletét a vád szerint, amit szintén a hatóság fizetett és tankolt, ezt viszont a felesége használt a jogosulatlanul. Ezen felül egy brüsszeli székhelyű tanácsadó céggel három olyan szerződést is kötött, amelyek tartalma összeegyeztethetetlen a hivatal hatáskörébe tartozó feladatokkal. A vádtárgyat képezi az is, hogy az elnök egy fiktív telephelyhasználati szerződést is kötött a hatóság nevében. Az elnök a bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozhatott az integritáshatóságnak. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számunk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Szerdán általában napos idő várható az erőteljesebb gomoly felhőképződés mellett, de északnyugaton felhősebb lesz az ég. Főképp az ország keleti felén elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. A déli-délnyugati szél megélénkülhet, a hőmérséklet délután általában 27 és 34 fok között valószínű, de a nyugati és az északi határ mentén ennél pár fokkal alacsonyabb értékek is várható.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
4: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
3: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
4: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
3: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
4: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
3: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.

0: pihenésre, kikapcsolódásra vágyik, akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
1: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
1: És most indulj!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!